egész rendszer, az egész világrend mögött a sárkány húzódik meg, aki az értelmi szerzője ennek az új rendnek. A 13. rész 4. versében elhangzik egy retorikai kérdés, amely így szól. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Ugye a válasz nem adatott meg a retorikai kérdésre, mint hogy nem szoktunk válaszolni egy retorikai kérdésre, de világos a válasz. A válasz senki. Semmilyen földi erővel nem lehet ellenállni a sátáni világrendnek. Azt olvassuk a fejezetben, hogy az egész föld csodálta a fenevadat, és imádta őt. De ebben a hatalmas éjféli sötétségben már ott van egy kis világosság. Csak egy fénysugár. A 13. rész 8. verse, amely azt mondja, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akiknek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe. Tehát lesznek emberek, akik ellenállnak majd a fenevad által bevezetett rendszernek. És ebből a fejezetből kiderül, hogy ezek az emberek, akik az igazságot képviselik, az életük árán is ezt meg fogják tenni. Életüket sem nem fogják kímélni azért, hogy kiálljonak az isteni értékek mellett. Amíg a 13. részben egy hatalmas sötétséget látunk egy pici kis fénysugárral, a 14. fejezet első 5 verse egy hatalmas világosság. Így a két szekció antitézis. Tulajdonképpen ellentétpárban van. A sötétség a 13. részben, és a hatalmas világosság a 14. rész elején. Figyeljük meg az ellentéteket. A sárkány a tenger mellett fekvő homokon áll. Ugye, milyen talaj a homok? Ez egy puha, ingatag talaj, bizonytalan talaj. Ennek ellentéte, ugye, a szilárd talaj, hol áll a bárány? 14. részben, ugye, hegyen áll, sziklán, valamin, ami szilárd, ami biztos. Ugye Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy ne homokra, hanem sziklára építsük a házunkat. A 13. fejezetben az egész föld imádja a fenevadat, de ugyanakkor ezzel a gesztussal imádja a sárkányt is. Ezzel ellentétben a 14. részben a 144 000 Istennek énekel új éneket a trónus előtt, és ezzel Istent imádja. A 13. fejezetben a föld lakosainak lojalitását egy homlokra vagy kézesütött bélyeg jelzi a 666-os, ezzel ellentétben a 144 000 jellemzésének az első mondata az, hogy az ő homlokukra a bárány és az atya neve van felírva. Látjuk az ellentétet a két fejezet között. Tehát az általunk tanulmányozott látomás a 14. rész első 5 verse szöges ellentéte annak, ami az előző fejezetben történik. Éppen ennek az ellentétnek köszönve érthetjük meg a látomás igazi rendeltetését.

részletezhető ez a látomás még tovább. Azt mondtuk, ez a látomás a jelenések könyve közepének a közepe. És ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor tovább is részletezhetjük, és azt láthatjuk, hogy három részre oszható ez a látomás. Az első versben magával a látomással találkozunk, hogy mi az, amit János lát. És valószínűleg ez a legfontosabb.

legfontosabb vers az öt közül. Azután a második és a harmadik versben János azt írja le, amit hall. Mennyei ünneplésről van szó, és az, amit János hall, magyarázza azt, amit lát. És végül a harmadik része az első versnek, a negyedik és az ötödik vers, a 144 ezer jellemzése. János részletesebben leírja azoknak az embereknek a jellemét, akiket ott lát a bárányjal a Sion hegyén, majd később énekelni hall Isten trónja előtt. Amint látjuk, a három szakasz között egy világos, logikai sorrend, egy szoros összefüggés van. Így sorba vesszük ezeket a jeleneteket, és megpróbálunk odafigyelni a kulcs szimbólumok értelmezésére. Hát kezdjük az első verssel. Mit lát János a látomásban? Mit lát János az első versben? Így is kezdi, ugye, és láttam. Mit lát? Azt mondja, hogy látta a bárányt, aki ott állt a Sion hegyén. A bárány a látomás fókuszpontja. És azt mondja, hogy ott látta a bárányjal a 144 ezret. Nem valahol távol, vagy nem valahol ott a közelében, hanem közvetlenül, szorosan, ott a bárány mellett ott volt a 144 ezer. Ugye már ez a közelség, hogy ott volt vele a 144 ezer, sokat mondó üzenetet közvetít. Ugyanis ez a közelség arra tapint rá, hogy a bárány és a 144 ezer között egy bensőséges kapcsolat alakult ki. És ennek a kapcsolatnak a közelségéről beszél az a leírás is, amely szerint a 144 ezer homlokára oda van írva a bárány és az atya neve. Ugye itt egy nagyon jól ismert bibliai jelképpel találkozunk, a névnek a jelképe, amely jellemet jelent. Ugye az a tény, hogy a 144 ezer homlokára oda van írva az atya és a báránynak a neve, legalább két dolgot jelent. Először is azonosulást jelent. Úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek az életében megvalósult az, amit Pál apostol így ír le a Galata 2:20-ban. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Egy ilyen szoros-szoros közösség, szinte azonosulás jött létre a 144 ezer és a bárány között. És másodszor ez a tény azt is jelenti, hogy a 144 ezer a bárány tulajdona. Mivel ezeken az embereken Isten neve áll, így az Isten magáénak tekinti őket. Micsoda csodálatos jelenet.

A látomás talán legfontosabb jelképe, amely az alaphangot adja meg az értelmezéshez, ez a Sion szimbóluma. A Sion hegyén áll a bárány, és vele a 144 ezer. Ugye a Sion hegye egy nagyszerű, nagyon szép és nagyon jól ismert ószövetségi szimbólum, amelynek pozitív jelentése van. Nem egy jelentése van az Ószövetségben, több jelentése van, nagyon gazdag szimbolikáról van szó. Egy Levenson nevezetű teológus azt írja, hogy legalább négy fontos jelentése van ennek a szimbólumnak, a Sion hegyének, az Ószövetségben. Először is, a jeruzsálemi várnak Sion volt a neve, mielőtt Dávid elfoglalta volna a várost. Másodszor, a templom hegyének Sion volt a neve, amikor azt olvassuk a Bibliában, ugye, hogy felmenni a Sionra, felmegyünk a Sionra, ez annyit jelent, hogy felmegyünk a templomra, templomba, ugye, felmegyünk az Úrhoz. Harmadszor, maga Jeruzsálem városát is jelölte a Sion név. És negyedszer, Isten népét, Izrael, Isten népére, Izraelre is vonatkoztatták ezt a szimbólumot. Úgy tűnik, hogy egyetlen egy gondolat kulcsfontossága a Sionnal kapcsolatban. A jelkép legfontosabb jelentése Isten jelenléte. A Sion Isten jelenlétét szimbolizálja. Izrael kiválasztott státuszát az Ószövetségben az bizonyította, hogy Jahve temploma, az ő királyi palotája a Sion hegyén volt megépítve. Ugyanakkor a zsidó végidei váradalmakban is a Sion szimbolizmusnak fontos szerepe van, mivel a Sion Isten uralmának központjaként jelenik meg az Ószövetségben. Rengeteg szöveget olvashatnánk ezzel a váradalommal kapcsolatosan, de úgy tűnik, hogy János konkrétan egyetlen egy szövegre gondolt, mint kulcsszövegre. Ez pedig a második Zsoltár. Tehát a 14. rész hátterében a második Zsoltár áll, és jól ismert az, hogy a második Zsoltár messiási Zsoltár. A második Zsoltár tulajdonképpen a jelenések könyve szerzőjének a kedvenc Zsoltára. Számos helyen idézi a második Zsoltárt. Ez a Zsoltár a reménység Zsoltára, mert a messiási dávidi harcos király megjelenéséről szól, aki itt a báránnyal van azonosítva. És ha a bárány harcos, ha ő a messiás harcos király, akkor a 144 ezer tulajdonképpen az ő messiási hadserege. Egy másik szöveg úgy szintén fontos számunkra itt. Ez Jóel könyvének a harmadik részének az 5. verse, és fel szeretném olvasni ezt a verset. Egyes fordításokban ez a második rész 32. verse. Az új fordításban a harmadik rész 5. verse, és olvasom ezt az igét. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Tehát a Sion hegye az a hely, amelytől Isten népe segítséget vár, ugye? Ezért az Ószövetségben a megújulás reményének a fókusza lesz. A Sion a megváltás hegye. Az a hely, ahol Isten népe tartós menedékre lelhet. Tehát az a tartós menedék, amelyet a proféták megjövendőltek, hogy majd egyszer megvalósul, János azt mondja, hogy ez most beteljesedett. Ott áll a messiás király a Sion hegyén, amit a proféták megjövendőltek. Eljött az a pillanat, amikor beteljesedik. Ott áll a bárány, ő a messiás király, és ott van vele az ő hadserege. És ez a jelenet, a jelenések könyve egyik legbátorítóbb biblia szövege. Meg fogjuk látni az előadás folytán. De hagyd tegyek egy rövid kitérőt itt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Habár a bárány, azaz Jézus Krisztus a jövőre nézve menedékként van itt megjelenítve, már most, még ma megtapasztalhatjuk azt, hogy ő a mi oltalmunk, ha jelképes Sionon van a szabadulás.
Tokis testvérünk említette, hogy Angliában töltöttem egy hónapot, és a héten érkeztünk haza erről a tanulmányi útról, és alkalmam volt Angliában több gyülekezetet is meglátogatni. És egy alkalommal, egy szombati istentiszteleten meglátogattam a Swindoni gyülekezetet, ahol igét hirdettem. Ez Swindon Nyugat-Angliában van, egy nagyon szép kisváros, és itt alkalmam volt megismerkedni egy rendkívüli fiatalemberrel. A fiatalember neve Justin, egy angol fiatalemberről van szó, és néhány mondatban elmesélném a tapasztalatát, amely engem nagyon mélyen megérintett. Ugye Justin, aki 33 éves most, Justin biológiai egyetemre iratkozott, és mint minden fiatal ember, ugye elképzelt, hogy milyen szépen fog alakulni a jövője. És jól is indultak a tanulmányai, de egyszerűen fájdalmat kezdett érezni a végtagjaiban. És azt vette észre, hogy rohamosan nehezebbé válik a mozgása számára. És amikor mozog, akkor ez fáj neki. Egyre jobban és jobban. És 25 évesen tolókocsiba került. Képzeljük el, egy fiatal ember, egy egyetemista 25 évesen tolókocsiba került, megbénult. Az orvosok egyszerűen nem tudták megmagyarázni, mi történt. Nem volt válaszuk. Nem tudták megmagyarázni ezt a furcsa jelenséget. Múltak az évek, Justin abba hagyta az egyetemet, de egyszerűen Justinban volt egy reménység, hogy ő meg fog egy nap gyógyulni. Nem adta fel a reményt. Hitt a gyógyulásban. Nem tudta azt, hogyan. Nem tudta azt, hogy mi fog történni. De hitt abban, hogy eljön az a nap, amikor ő ismét egészséges lesz, és járni fog. Megoldások után kutatott az interneten, beszélgetett emberekkel, és így tovább, és így tovább. Nem tudta, hogyan fog a gyógyulás elérkezni, de tudta azt, hogy meg fog gyógyulni. És egy alkalommal egy személy azt mondta neki, hogy miért nem mész el a gyülekezetbe. És ez a személy rendszeresen látogatta a mi gyülekezetünket. És Justin megkérte, hogy hát vigye el, tolja előtt a tolókocsin a gyülekezetbe. És el is jött, hallgatta az ige hirdetést, ő nem hitt előtte Istenbe, nem élt hívő életet, nem olvasta a Bibliát, de tetszett neki az Isten tisztelet. És akkor elkezdte látogatni hétről hétre az Isten tiszteleteket. És annyira megragadta az evangélium, annyira megragadta Jézus szeretete, hogy átadta az életét Jézusnak. Meg is keresztelkedett, hívővé lett. Még mindig tolókocsiban hűlt. A gyülekezet imacsoportja imádkozott Justinért. Rendszeresen. Minden héten, hogy az Úr vezesse az ő életét, és áldja meg. Már egy jó néhány év elmúlt, és ő még mindig tolókocsiban ült. Nem is gondolta arra, hogy nem sokára már nem fog tolókocsiban ülni. És egy pillanatban jött neki egy ilyen gondolat, ő otthon volt, nem a gyülekezetben akkor, hogy keljen fel és járjon. Hát ő ezt nem akarta megtenni, mert hát már 8 éve tolókocsiban ült, tehát 33 éves volt, most 34 éves. De egyszerűen olyan erős volt ez a gondolat, hogy nem tudott ellenállni. És akkor úgy gondolta, hát megpróbálja. És láss csodát, Justin a lábára állt, kiment a konyhába, visszajött, és nem kellett beülni a tolókocsiba. Nem tudott hinni a szemének. Volt alkalma megismerkedni vele, és néhány mondatot váltani, és ő azt mondja, hogy csoda történt az ő életében. Jézus Krisztus meggyógyította őt. Amikor Jézushoz jött, tolókocsiban volt, romokban hevert az élete, de Jézus újra rendbe hozta az életét, és fizikailag is meggyógyította. És ma Justin boldogan szolgálja Istent.

Isten ma is valóság. Habár nem tapasztaljuk meg mindannyian ilyen drámai módon az ő közelségét. A Jelenések könyve azt mondja, hogy a Sion hegyén a számunkra is oltalom rejlik. Milyen jó ezt az oltalmat keresni. Milyen jó ezt az oltalmat megtapasztalni a mi életünkben. Lépjünk tovább. A második és a harmadik versben János elmondja azt, hogy mit hall. És a kulcs szimbólum ebben a két versben az új ének. Az új ének. A 144 ezer új éneket énekel Isten trónja előtt. Az ének misztikus jellegét az hangsúlyozza, hogy senki sem tanulhatja meg azt a 144 ezeren kívül. Hát milyen ének az, amit senki sem tanulhat meg, csak egy bizonyos, kiváltságos csoport? Vajon a 144 ezer különleges hallásáról, különleges zenei tehetségéről volna itt szó a többi emberhez képest? Minden bizonnyal nem. Ismét egy jól ismert jelképpel találjuk magunkat szembe, ez az ének jelképe. Az Ószövetségben számos alkalommal megjelenik az ének jelképe, és az ének ennyit jelent, mint Istennel szerzett tapasztalat. A szabadulás tapasztalata testesül meg az új ének jelképében. Lapozzuk fel a 40. Zsoltárt, és a 40. Zsoltár 3. és 4. versét olvassuk. 40. Zsoltár, 3. és 4. verse. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét, sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Lapozzunk a 98. Zsoltárhoz, és a 98. Zsoltár első versét olvassuk. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. És még valóban sok-sok hasonló verset idézhetnénk a Zsoltárok könyvéből, valamint Ézsaiás könyvéből is. Tehát a 144 ezer különleges módon tapasztalta meg a szabadulást, amelyet Istentől kapott. Miért énekel a 144 ezer a Sion hegyén? Tulajdonképpen ünneplésről van szó ebben a jelenetben. A háborúban való győzelem ünneplésétől. Tehát a 144 ezer új éneke egy győzelmi himnusz, amely valószínűleg Isten dicsőíti a győzelemért. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert az ének szövege nincs leírva. Na most ebből arra következtetünk, hogy János apostol nem része a 144 ezernek, mivel nem tudja az ének szövegét. Ha János tudná az ének szövegét, akkor leírná itt az ének szövegét, mert a 15. részben ugye szó van egy másik énekről, a bárány énekéről, és János leírja a szöveget, de itt nem írja le a szöveget. Tehát nem része a 144 ezernek, mert csak a 144 ezer tudja énekelni az éneket. Figyeljük meg, hogy a harmadik vers kihangsúlyozza, hogy ezt az éneket a mennyei trón előtt éneklik. Ugye ez a tény, hogy a mennyei trón előtt, ez teszi különlegessé az éneket. Azért, mert a mennyei trón a könyv kulcsjelképe, és nem csak a menny, hanem az egész valóság központját képezi. A trón előtt énekelni egy éneket annyit jelent, mint a legnagyobb méltóságot adni neki. Habár, amint azt említettük, az ének szövege nincs feljegyezve, ugye az biztos, hogy Isten trónja előtt az ember nem önmagáról énekel. Kiről énekelhet Isten trónja előtt az ember? Hát csak Istenről, nem? És a szabadulásról, a tapasztalatról, amit Istennel szerzett.

A látomás harmadik része a 144 ezer részletes jellemzése. Mivel egy korábbi előadás keretén belül szó volt már a 144 ezerről, csak nagyon röviden szeretnék foglalkozni ezzel a szakasszal. Ennek a szakasznak azt a címet is adhatnánk, hogy a végidei keresztények erkölcse. A szöveg négy jellemvonást említ meg, amelyek számunkra is példaértékűek. Először is, ezek az emberek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek. Hát elég furcsán hangzik ez a mondat, jelképes beszédről van világosan szó. Ugye ez a szöveg nem arról szól, hogy csak férfiak lehetnek a 144 ezer része. Nem erről szól. Ismét jelképről van szó. Ugye említettük, hogy a 144 ezer a bárány hadserege. És az Ószövetségben kimehetett háborúba csak férfiak. És világos, hogy jelképesen férfiakból áll a 144 ezer, mivel a bárány hadseregéről van szó. Szent háborúról van szó. A fenevaddal vívott szent háborúról. És az Ószövetségben a szent háború előtt a harcosok tartózkodtak a szexuális kapcsolattól. És ezért mondja azt, hogy nem fertőztették meg magukat nőkkel. Tehát itt arról van szó, hogy a 144 ezer hűséges Isten rendeleteihez. Másodszor, követik a bárányt, ahová megy. A bárány hadserege az ő hadvezérét követi. Tegnap leellenőztem, hogy a görög szöveg itt mit mond, és talán pontosabb lefordítani így, hogy követik a bárányt bárhová megy. Nem ahová megy, hanem bárhová megy. Tehát az ő elkötelezettségük feltétel nélküli. Még életük árán is hűségesek maradnak a bárányhoz. Bárhová megy. Ha tüzes kemencébe, tüzes kemencébe. A bárány hadserege kész követni a bárányt, még élete árán is. A harmadik jellemvonás. Áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. Áron vétettek meg. Ezek az emberek tudatában vannak annak, hogy habár a megváltás Isten kegyelmi ajándéka, és nem kell érte fizetnem, ezek az emberek mégis tudják azt, hogy valaki fizetett. Valaki nagyon nagy árat fizetett az örök élet lehetőségéért. Mivel a bárány vére által megvásároltattak, így Isten tulajdonát képezik, és úgy élnek, hogy tudják azt, hogy ők Isten tulajdoná. És végül a negyedik jellemvonás, szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. A Károli fordítás így, hogy szájukban nem találtatott álnokság. És nagyon érdekes, hogy még két helyen mondja ezt el a Biblia. És mind a két hely Jézusra vonatkoztatható. 1. Péter 2-ben Jézusról mondja el azt, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. És az Ószövetségben Ézsaiás 53-ban, ugye? És tudjuk azt nagyon jól, hogy Ézsaiás 53 egy messiási fejezet. Tehát ezek az emberek jellemükben Krisztushoz hasonlókká lettek. Milyen csodálatos fejezet. Milyen csodálatos jelenet. Miért is adatott ez a látomás? Figyeljük meg azt, hogy a kozmikus konfliktus látomásban a 12., 13., 14. fejezetben egy világos szerkezet figyelhető meg. Elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen itt is egy kis kiazmussal találkozunk, és a 14. rész, a kiazmus központja, 14. rész első verse.

De figyeljünk meg még egy érdekes tényt. A 12. fejezet, a 13. fejezet a Földön játszódik le. A 14. fejezet 6. versétől a 20. vers szintén a Földhöz kötött. De a 14. rész első 5 verse, a Sion jelenet, amiről ma este tanultunk, hol játszódik le? A Földön? Nem. A mennyben játszódik le. Mennyei jelenetről van szó. Isten népét, amelyet János küzdő és üldözött egyházként mutat be a 12. és a 13. fejezetekben, János már a mennyben látja. Ők itt vannak a Földön, harcolnak a fenevad ellen, abban a nagy sötétségben élnek, és világosságot próbálnak árasztani maguk körül. De János már úgy látja őket, mint akik ott vannak a mennyben fenn, Isten trónja előtt. Még egy fontos információ, ha eddig nem figyeltünk föl erre a jelenések könyve tanulmányzása alatt. Isten népe a jelenések könyvében soha nem jelenik meg a Földön. János mindig a mennyben látja őket. Az ő életük nem a Föld ámító csábításai, hanem Isten trónja felé irányul. Szinte úgy érzem, mintha visszakérdezné a jelenések könyve szerzője itt az olvasóját, hogy a te életed milyen mértékben irányul Isten trónja felé. Isten népe az új szövetségben nem vonul ki a világból, nem vonulhat ki, hiszen Jézus a világba küldi őket egy világos küldetéssel. Ez a küldetés pedig így szól, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mégis, amíg Isten népe a világban van, egy olyan életet él, amely a mennyei trón felé irányul. A jelenések könyve azt tanítja, hogy a keresztény tanítványság nem mindig kellemes tapasztalat. Isten népe nehézségeken megy keresztül a Földön, mivel a Föld a gonosz által ural terület. Ugye e világ istene megvakította az ember szemeit, azt mondja Pál 2. Korintusban. Isten népének néha az életével is fizetnie kell értékeiért, hitéért. János azt mondja a jelenések könyve keresztény olvasóinak, ne adjátok fel. Habár a tanítványságnak ár van, megéri a bárány követőinek lenni. A dolgok emberi szempontból talán nem néznek ki ragyogóan, de mennyei szempontból a dolgok teljesen másképpen festenek. És mivel a mennyei szempont az, amely megfelel a valóságnak, ezért megéri kiállni a bárány mellett a kozmikus konfliktusban.

Ugye én úgy érzem valahogy, amikor olvasom ezeket a szövegeket, hogy ez a látomás hatalmas bátorító erővel bír. Azért adatott, hogy a könyv olvasóinak, akik nehézségeken mennek át, rámutasson a diadalra, és ezáltal bátorítsa őket. A látomás bemutatja azt, hogy ki is a valós hatalom. Ki az, aki valóban irányítja a világot. Mintha János azt mondaná az első század keresztényeinek, a világ központja nem Róma. A világ központja nem a római császár. Ma talán azt mondaná, a világ központja nem az Amerikai Egyesült Államok, a világ központja nem a Fehérház vagy a Pentagon. A világ központja Isten trónja. És akik ezt felismerik, és ezzel az igazsággal hozzák összhangba az életüket, ott fognak majd állni a Sion hegyén a báránnyal, azaz Isten országának diadalmas polgárai lesznek, akik szoros közösségben élnek majd Jézussal. Habár Isten népe ma küzdő egyház, el fog jönni az a nap, amikor győzedelmes egyház lesz belőle. Nem könnyű a küzdő egyház része lenni. De János bátorítja a könyvolvasóit, hogy álljonak ki a hit mellett. Legyenek erősek, legyenek teljesen elkötelezettek a báránynak, hogy egy nap ők is ott lehessenek Isten trónja előtt. Az én kívánságom az, hogy mi is ebben a csoportban legyünk, amikor eljön ennek a csodálatos ígéretnek a megvalósítása. Addig viszont éljünk Isten trónja felé irányuló életet. Isten legyen ebben segítségünkre.

Turmezei Erzsébet, légy Krisztus hordozó. Azt szolgálom, aki a legerősebb. Én vagyok az, hazudta rá az ördög. Alkut kötöttek, s elszegődött. Aztán Jézus nevét ismerte meg. Látta, hogy ahányszor kiejtik, az ördög rémülten remeg. Hazudtál, mert Jézus a legerősebb. Kiáltott, s otthagyta egyik este. Jézust kereste, hogy néki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt. Zúgó folyamhoz ért. Egy hófehér szakállú, halk, öreg útközben olyan különös dolgokat beszélt, hogy Jézust azt szolgálja itt, aki máson segít, és gyámolítja kicsinyeit, szegényeit, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam partján. Igaz lehet. És akkor rimánkodva oda tipegett egy öreg anyóka. A hidat elvitte az ár, sose jutok a túlsó partra már. Karjára vette, átlábolt vele. Szíve egyszerre csak szokatlan melegséggel lett tele. Ez lenne hát Jézus szolgálata. Amint hajnalra várt az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsint, szolgált és segített. Tudta, ez mind Jézus szolgálata. Néha mégis feltört a kérdés, de hol van ő maga? Új reggel virradt, és a tiszta fényben csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, s mint a könnyű pelyhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, rodgyant a térde. Terhe olyan nehéz lett. A gyermek fenn a vállán egyre nőtt, s mintha már az vitte volna őt. A másik parton remegve borult le lába előtt. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Ne félj, szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldozó kéz pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény, aztán nem látta már, de szolgálta tovább. És lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, s ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e közöttünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll előttünk csendesen. Várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben hordozzuk őt végig az élete. Hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőkre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen. Szegényen és gyengén, ó, legerősebb, leborulok én is előtted. Rég rám vetetted bilincsoldozó átszegzett áldó kezet. A Szent Kereszt víz hult, permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó. Segíts, hogy mind halálig az legyek.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják külföldi előadóktól.

Május 1-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét, Zofóniás könyve 3. fejezete, 4. verséből olvasom. Így szól az Úr. Azt gondoltam, hogy félni fog engem Jeruzsálem, és megfogadja az intést, akkor nem pusztul el lakóhelye úgy, ahogy meg akartam büntetni. Az új szövetségi igét a Jelenések könyve 15. fejezete, 4. verséből olvasom. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Kiábrándulva vehetjük tudomásul, hogy Zofóniás proféta Krisztus előtt 700 évvel elhangzott szavai aktuálisak Krisztus után 2000 év elteltével is. Miért megrázó ez? Mert nem fejlődünk. Ha arra gondolunk, mi folyik ezekben a napokban világszerte, akkor most is igaz, hogy az álnok ember nem tud szégyenkezni. Zofóniás ezekkel a szavakkal hirdet ítéletet Jeruzsálem felett. Jaj a lázadozó, beszennyezett és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Istene elé. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok. Egy csontot sem hagynak meg reggelre. Profétái hitványak, csalók, papjai szentségtörők önkényesen magyarázzák a törvényt. Ez igaz ránk is, itt és most. Krisztus után sem változunk. A proféta szólt, önvizsgálatra, változásra hívta az embereket, és reménykedett. Azt gondoltam, hogy félni fog engem, és megfogadja az intést. Mi lesz akkor, ha nem fogadjuk meg? Folyamatosan pusztulás, szenny, erőszak, hitványság, csalás és önkény vesz majd körül minket. Hogyan szabadulhatunk? Az Istenről való beszéd sokszor szenvedésből, hiányból fakad, míg megszületik bennünk a szabadító Isten iránti vágy. Ez fájdalomból fakad. Életekbe kerül. Kifizetjük, vagy megfogadjuk az intést. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük a profétákat, a proféciákat és a figyelmeztetést. Tudjuk, hogy gonoszságunknak, ignoráló viselkedésünknek ára van. Nap mint nap emberek szenvednek, nélkülöznek, halnak meg emiatt. Figyelmeztess minket újra, ints meg minket jobban, és ha mégis elbukunk, szabadíts meg minket a gonosztól, szenvedéstől, haláltól. Kegyelmezz nekünk, és légy szabadító Istenünk. Ámen. Az áhítatot gombkötő Beáta írta, amelynek alapjául következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Így szól az Úr. Azt gondoltam, hogy félni fog engem Jeruzsálem, és megfogadja az intést, akkor nem pusztul el lakóhelye úgy, ahogy meg akartam büntetni. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 37 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 20 óra 49 perckor lesz. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepeit sorolja föl, elsőként a szombatot. 3 Mózes 21.1-től 24.23-ig. Ígei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim, 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van. Semmi dolgot ne végezzetek, az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. 3 Mózes 23, 2-től 5-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Parázna vagy nem méltó nőt el ne vegyenek. Szerdót Szervin rabbi írása az Emor heti szakaszról. Történt, hogy egy parázna asszony fette fel egy rabbi előtt azt, amit a világ teremtője eltakart előle, fejti ki tanításában Szerdóth Ervin újpesti rabbi. A tórai tilalom a papi rend erkölcsi méltóságának megőrzésére vonatkozott, nem csak papnak kellett lenni, hanem annak is kellett látszani. Genetikailag papi rendhez tartozó, a szentélyben papi funkciót végző férfi nem vehetett el elvált asszonyt, nem tarthatott kapcsolatot arra nem méltó nővel. Fontos változás, megváltozott az életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó lebonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jóérzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban neves művészek és előadók is velünk lesznek. Az időjárásról. Kellemes tavaszi idő. Szombaton napos, felhős időre van kilátás esők nélkül. Az északi szél élénkülhet, és 17-23 fokra nő a csúcs. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délre mozdul a szél, és már 20-25 fok lehet a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Május 1. A világ számos országában a munka ünnepe. Hozzájuk hasonlóan Magyarországon is hivatalos ünnep ez a nap. Foglalkozzunk mi is ezzel az életterülettel. Bevezetőként álljon itt néhány idézet a Szentírásból.
1: 90. Zsoltár 17. verse. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: Prédikátor 3.22. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része a világban.
1: 128. Zsoltár 2. verse. Bizony, kezed munkáját eszed, boldog vagy, és jól van dolgod.
0: Példabeszédek 12.10. Aki miveli az ő földét, megelégedik eledellel, aki pedig követ hiába valókat, bolond az.
1: Példabeszédek 14.23. Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
0: Példabeszédek 6.10.11. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek. Így jöv el, mint az úton álló, a te szegénységed és a te szűkölködésed.
1: Tesszalonikai 2. levél 3.10. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valami nem akar dolgozni, ne is egyék.
0: Tesszalonikai 1. levél 4.11. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.
1: Kolossé 3.23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek.

0: A Biblia a munkát alapvetően pozitív, Isten adta tevékenységnek tekinti, amely az ember teremtés rendjéhez tartozik, nem pedig büntetés. A cél a szükségletek biztosítása, az alkotás öröme, a közösség szolgálata és Isten dicsőítése. A Szentírás a szorgalmat, a becsületességet és a minőségi munkavégzést hangsúlyozza, szívből az Úrnak végezve. A Mózes első könyve 2.15 szerint az ember már a bűneset előtt feladatot kapott Istentől. Fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. A munka itt az emberlét egyetlen cél meghatározása a teremtett világgal való összefüggésben. A szöveg összefüggés arra is utal, hogy minden emberi tevékenység alapja Isten teremtő és ajándékozó szeretete. Isten ajándékainak átvételével az ember életfeladatul kapta ezen ajándékok gondozását és őrzését. A munkanélküli élet nem emberhez méltó létmód.
1: A bűneset után Isten kiűzi az emberpárt az Édenből. Átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen néked, s a mezőfüvét egyed, arcod verítékével egyed kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe. Mózes első könyve 3:17-18-19. Bizony nem a munka lett átkozott, hanem a föld, amely emiatt tövist és bogáncsot terem, az embernek pedig keményen meg kell dolgozni azért, amit addig ajándékképpen kapott. A Mózes könyve elején álló őstörténet bemutatja az emberi munka szakosodását, ahogy megjelentek a különböző foglalkozások. Fontos szempont a továbbiakban a munka sikeressége vagy sikertelensége. Általános törvény, hogy szegénnyé tesz, aki cselekszik restkézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Példabeszédek 10.4. Ugyanakkor nem lehet megfeledkezni a példabeszédek 10.22 intéséről, az Úrnak áldása, az gazdagít meg. Klasszikus szépséggel fogalmaz a 127. Zsoltár első verse is, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ezért, aki bízik az ő gazdagságában, elesik, de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Példabeszédek 11.28.
0: A munka lényeges és fontos kiegészítője a pihenés. A Mózes második könyve 20.11 azzal indokolja a szombat megtartását, hogy Isten a teremtő munkája után megpihent. A szombat megszentelése tehát elsőrenden jelenti a munka abbahagyását, a pihenést, továbbá, hogy ezt a szabad napot el kell különíteni az Úr szolgálatára, hiszen a szabadidő Isten ajándéka. Az Új Szövetségben főleg a példázatok szereplői, képei, hasonlatai, kijelentései mutatják, hogy Jézus szerint az emberélethez a munka szükségszerűen hozzátartozik. A Márk 6.3 szerint Jézus ácsmester, vagyis tektón, építkezéshez értő. Itt jegyezzük meg, hogy 1955-ben a Római Katolikus Egyház is csatlakozott a világ dolgozóihoz, amikor 12. Pius pápa munkás Szent József emléknapjává nyilvánította, és így május 1. katolikus ünnep is lett. A Biblia szerint ugyanis munkás Szent József tanította az ácsmesterségre nevel gyermekét, Jézust. Viszont semmi sem utal arra, hogy ő messiási működésének megkezdése után folytatta volna a mesterséget.
1: Sőt, tanítványait az addig végzett munkájuk abba hagyására szólítja föl, és úgy hívja el őket követésére. Például valaki az eke szavára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Lukács 9:62. Most teljesen más munka vár rájuk. Emellett fontosnak tartja kijelenteni a Márk 2:27-ben, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. A benne elérkezett üdvtörténeti idő miatt az ünneplő Máriát részesíti előnyben, a szorgalmatos Mártával szemben, valamint úgy kell élni, ahogyan a kismadarak. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Máté 6:25. Életmódja is ezt példázza. Nincs háza, vagyona, családja akkorabeli vándorló karizmatikusokhoz hasonlóan, adományokból él.
0: Pál apostol munkával kapcsolatos szemléletét viszont az a tény formálta, hogy ő mindvégig munkás életet élt. Noha missziói tevékenysége alapján igény tarthatott volna arra, hogy a gyülekezetek eltartsák. Életpéldája mindenképpen az ógörög gondolkodás korrekciója, amely a munkát szégyennek, illetve a rabszolgához illő tevékenységnek tartotta. Pál a munkát krisztológiai keretben szemléli, azaz a hívőnek a munkában is isteni elhivatottságához méltónak kell bizonyulnia. Nem lehet tétlenkedni, mert annak az Istennek és Krisztusnak tartozunk felelősséggel, akik mindez ideig munkálkodnak. János 5:17.

Megfontolandók Ellen White gondolatai is a munkáról. Akik Istent szeretik, mindannyian fontolják meg, hogy most élünk a munka idején, amíg nappal van. Dolgozzunk, de ne csupán a már beterelt nyáj között, hanem menjünk, keressük az elveszetteket, a veszendőket.

0: számára. Ez az olaj Krisztus életszentsége. A jellemeket jelképezi, a jellemet jelképezi, a jellem pedig át nem ruházható.
1: Senki sem szerezheti meg más számára. Mindenkinek tiszta, szent, bűntelen jellemet kell fejlesztenie. Nagy munka vár ránk, hogy végezzük. A világot nem a nyelvek adománya vagy csodatettek térítik meg, hanem az, ha Krisztust prédikáljuk, mégpedig a megfeszítettet. Engedjünk teret a Szentlélek munkájának. Isten eszközöket adott kezünkbe, nekünk pedig mindegyiket föl kell használnunk, hogy Isten akaratát cselekedjük, az ő útját járjuk.
0: Mint hívőknek kiváltságunk, hogy részt vegyünk az igazság terjesztésében. Amennyire csak tehetjük, használjunk föl minden eszközt, és Isten adta lehetőségünket, hogy az igazságot újabb helyekre eljuttassuk. Ezt a munkát várja tőlünk az Úr. Kövessék Krisztus példáját, akik állítják, hogy az ő gyermekei. Enyhítsenek, segítsenek embertársaik szükségletein. Hálájuk ledönti majd az akadályokat, és így szívükhöz férkőzhetnek. Mérlegeljétek komolyan ezt az ügyet. Krisztus utána járt az embereknek, kereste őket, ahol csak találhatta, majd pedig eléjük tárta országának nagy igazságait.
1: Vezessük rá az ifjúságot is, hogy fölismerje a munka méltóságát. Mutassátok be nekik, hogy Isten állandóan munkálkodik, és mindenben elvégzi kijelölt munkáját. Az egész teremtést tevékenység jellemzi. Ezért, ha be akarjuk tölteni küldetésünket, nekünk is tevékenykednünk kell. A szellemi munkával egyesített, hasznos fizikai munka fegyelmező hatást fejt ki a gyakorlati életben. Képesíti és ráneveli a testet és elmét, hogy jobban elvégezzük azt a munkát, amelyet Isten szándéka szerint el kell végeznünk a különböző területeken.

0: Kedves hallgatóink, következzék Horváth Bálint, a Piarista Gimnázium igazgatójának eszmefuttatása, amely a munka és a pihenés teológiája címmel jelent meg 2025 nyarán. A megpihenés gondolata már az Ószövetség első lapjain megtalálható. A teremtés részeként Isten megszentelte a nyugalom napját. Ennek következménye, hogy az Úr napjának ünneplése a keresztény életritmus keretévé vált. Mai kultúránkban azonban olyan többlet kihívásokkal szembesülünk a munka és a pihenés témakörében, amelyeket érdemes biblikus szempontból is megvizsgálni. Mit tanít a Biblia a munkáról? Milyen szerepe van a modernkori munkaszabadságnak az ember életében? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben a cikkben. A munka Isten eredeti rendelésének a része. Az emberi lét hozzátartozója a kezdetektől fogva.
1: Emil Brunner, a 20. század egyik meghatározó svájci teológusa, ezért sorolta a munkát az öt isteni rend közé. A másik négy a házasság, az állam, a kultúra és a hit között.

0: közösség voltak. Rendek alatt olyan dolgokat értett, amelyek Isten teremtő akaratának objektív megnyilvánulásai a világban, amelyek az ember életét meghatározott struktúrák mentén szabályozzák. Hasonlóan vélekedett Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész, teológus is, aki 4 mandátumot határozott meg: a házasságot, az egyházat, az államot és a munkát. Ezek Bonhoeffer szerint Istennek az emberhez intézett, földi életre vonatkozó megbízásai, amelyek által az ember a világban Isten akaratát cselekszi. Ezek Isten uralmának közvetítésére és az emberi élet megőrzésére, illetve védelmére szolgálnak a bűn romboló erejével szemben, de ezek által lehet felelősen megélni az emberi szabadságot, kibontakozni és dicsőíteni Istent ebben a világban.
1: A munkának már a teremtéstől kezdve 2 aspektusa volt: a szolgálat, kötelességteljesítés, illetve a kreativitás. Megjegyzendő, hogy a munka ilyesfajta szemlélete egyedinek mondható az ókorban. A fizikai munka minden Egyiptomban, mind a görög filozófusoknál, Platónál, Arisztotelésnél az alsóbb néposztályra kirótt terhet jelentett. Ez Izraelben sem volt másképp a gyakorlatban, hiszen az is megfigyelhető, hogy a dolgozó embereket, pásztorokat, földművelőket a vallási elit megvetette. Ennek oka, hogy vagy idejük, vagy lehetőségük nem volt betartani azokat a törvényeket, amelyet a vezetők sokszor önkényesen előírtak. Az első keresztény gyülekezetekben az apostolok már sokkal hangsúlyosabban érvényesíteni tudták a helyes szemléletet. A földi kötelesség teljesítése, a munka, bármi is legyen, az Isten dicsőségére van.
0: Ezért az első keresztények a megtérésük után nem foglalkozást váltottak, hanem más lelkülettel, céllal és motivációval végezték ugyanazt a munkát. Katonák, különböző tisztségviselők, rabszolgák mind jelen voltak ugyanabban a gyülekezetben. A következő évszázadokban azonban sok tekintetben, így a munka területén is, kettős etikai gondolkodás jelent meg. A szerzetesi lét szent volt, ez volt az igazi keresztény élet, ahol jelen volt az orando et laborando, imádkozva és dolgozva szemlélet, míg a laikusok számára alig volt hangsúlyos, hogy a munkájukon át mit is jelent Isten dicsérni. Ebben hozott aztán nagy váltást a reformáció. Az egyetemes papság elve alapján nem csak mennyei elhívása van az embernek, hanem földi is. Feladata, hogy földi munkájában Isten nevét nagyjá tegye.
1: A munka tehát az emberi lét része. Nem megszabadulni kell tőle, hanem megtalálni, hogy miként lehet azt Isten dicsőségére végezni. Nem munkateljesítmény alapján értékelve magunkat, hanem Isten kegyelmét elfogadva, hálából élni a Teremtő számára, aki ugyanakkor a pihenésről is mindig gondoskodott. A keresztény közösség kezdettől fogva kiemelt szerepet tulajdonított a 7 első napjának, a vasárnapnak, mint az Úr napjának, Krisztus feltámadásának ünnepeként. A zsidó szombat nyugalma itt új értelmet nyer. Nem pusztán a teremtés utáni megpihenés emléke, hanem a megváltásban való örvendezés ideje is.
0: A vasárnap megszentelése a kezdetektől együtt járt az Isten tisztelettel, az ige hallgatásával, a közösséggel és a testi-lelki felüdüléssel. A pihenés tehát nem csak fizikai szünetet jelentett, hanem lelki elcsöndesedést, az ember Istennel való kapcsolatára fordított figyelmet is. A keresztényeknek ez a nap Isten uralmának előíze, amikor az ember kiszakad a munkakényszerből, és emlékezteti magát arra, hogy nem a teljesítmény, hanem a kegyelem adja az identitását. A vasárnap így a hit gyakorlati kifejezése is, az Úrban való bizalom cselekedette.
1: A játék, a pihenés mind különös kategória, és akár több hetes vagy rendszeres tevékenység hosszú időn át nem volt az európai kultúra része, vagy csak kizárólag egy magas társadalmi státusz jele volt. A játékot a gyermekkor részeként kezelték, a hosszú távú munkától való távolmaradás pedig sokaknak egyszerűen létkérdés volt, nem engedhették meg maguknak. A puritán etikában az idő hasznos eltöltése mindig is komoly erkölcsi kérdéseket vetett föl. A technológia megjelenésével és egyéb változásoknak köszönhetően azonban a munkaidő megrövidült és világos volt, hogy az embereknek szükségük van mind egyéni, mind családi szinten olyan időre, amelyet nem csak az egyébként hétköznapjaikat betöltő munkájukkal töltenek.
0: A kérdés az, hogy ez mennyire nevezhető jó folyamatnak. Nos, erre a válasz hasonló a sok más etikai dilemmára adott keresztény válaszhoz. Attól függ, milyen szív, milyen szándék és hozzáállás van ezen folyamat közben az emberben. A társadalmi struktúra tehát másodlagos. A kérdés az ember szívének szándéka. A szabadidő és munka hangsúlyozott szétválasztása, sőt egymással szembeállítása egy olyan hasadást tükröz a kultúránkban, amely nincsen meg a bibliai szemléletben. Nem jó hozzáállás, ha az egyiket fárasztó kötelességként kezeljük, míg a másikat teljes szabadságként, ahol nincsen jelentős felelősség. Talán sokszor félrevezető is lehet a modernkori pihenést a munkától teljesen különböző, önálló kategóriaként kezelni, ahol lehet semmit tenni.
1: Helyesebbnek tűnik, ha egy másik tevékenységként tekintünk rá, amikor lehet munkálkodni a családi és az Istennel való kapcsolaton. Szűcs Ferenc, református lelkipásztor így fogalmazta ezt meg. A keresztény embernek szabadsága alkalmával nincs sem több, sem kevesebb szabadsága, mint máskor. Munkája közben is Krisztus szabadságában él, és szabadsága alatt is Krisztus és fele barátja szolgálja. A munka tehát isteni rendelés, amivel felelősen élhetünk, és így hordozhatunk áldást arra a földre, amit kaptunk. Isten azonban megadta népének a pihenés alkalmát is az ünnepekkel és a szombattal. Az ember isteni nyugalomba való bevonása, a hetedik nap megszentelése már a kezdetektől fogva meghatározza az emberi élet ritmusát, amely Krisztus halálával további jelentésréteget kapott.
0: Az ember szabad a bűn és a halál fogsága alól, és ez az, ami a legnagyobb nyugalmat biztosítja neki, bármiféle munka közt. Ahogy a zsidókhoz írt levél 4:3 és 10:11 fogalmaz, mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az

0: magával is. Nem a munkán van az átok, hanem a bűnön. És mivel az ember bűnös, így a munka is keserves, idegtépő, életet emésztő hatalommá tud válni fölötte. És ezért van olyan kevés igazi munkakedv az emberekben. Megpróbálják olykor kellemesebbé tenni az egyhangú munkát, például zenével, egészségügyi berendezésekkel, kávézókkal a munkahelyen, jutalmazással, bérjavítással, és mindez helyes, és ezen a téren rengeteg történt a múlthoz képest, de vajon több lett-e általa a munkakedv? Akinek csak a pénz, a jutalom vagy a kellemes környezet csinál valamelyest kedvet a végzendő munkájához, annak még nem sok a kedve, bármennyire fontos is egyébként a pénz meg a kellemes környezet.
1: Ha te is az Úr Jézusnak a nevében fogod végezni azt a munkát, amit végezned kell, egyszer rájössz néhány nagy, örvendetes igazságra. Az egyik az, hogy egyszerre megváltozik a munka értéke. Mert nem attól függ egy munka értéke, hogy milyen munkát végez az ember. Azt, amihez kedve van, ilyenek általában kevesen vannak, se attól, mennyit fizetnek érte, attól sem, hogy nagyvonalú, vezetőállásban lévő munka-e az, vagy egészen leszűkített részlet, apró, papecselő valami, hanem a hozzáállástól. Attól függ minden munka, ki hogyan áll hozzá, ki hogyan viszonyul a munkájához. Azt szokták mondani, kétféle munka van, szellemi és fizikai. Hadd mondjak egy harmadik szót, lelki. Ez nem egy harmadik fajta munkát jelent, hanem a munka minőségét.
0: Akár szellemi, akár fizikai munkát lehet lelki módon végezni, lélekkel, és mind a kettőt lélek nélkül is. Lélekkel, vagyis azzal a lélekkel, hogy Jézus nevében végzem. Az ige így mondja, szívetek egyenességében, meg így, cselekvén Isten akaratát lélekből. Mert ez a nagyszerű éppen, hogy aki igazán a Krisztus szolgája, az Krisztusban felszabadult ember. Jézus szolgájának lenni a legnagyobb méltóság, hiszen minden munkája, szolgálat, Krisztusnak való szolgálat, vagyis Isten tisztelet, a mindennapok Isten tisztelete. A jól végzett munka mindig Isten dicsőségére való. Hát végezd tudatosan Isten dicsőségére, szívesen, lélekkel. Meglelkesedik kezed alatt még a lélektelen gép is. Próbáld meg, mássá tesz a munkád, megváltozik az értéke.
1: De megváltozik a munka egész értelme is. Értelmet nyer a végzett munka, akármilyen értelmetlennek látszik is talán. Gondold meg, az Úrnak szolgálsz. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy az embereknek. Aki az Úrnak szolgál, az meglátja maga körül az embereket, vagyis nem csak számokat, robotosokat, hanem embereket. Azokat az embereket, akiknek szükségük van reá. Meglátja a munkája mögött a családját, egy mosolygó gyermek arcát, egy hűséges, kedves asszonyt, kinek kenyér lesz abból a munkából, és meglátja a munkája mögött Istent, aki szüntelenül dolgozik, hogy ezt a világot a bűn diadalától, a káosztól megmentse, megváltsa, és akinek te a magad kicsi vagy nagy helyén munkatársa vagy ebben a munkában.
0: Egyszer 5 ember dolgozott valamiféle épületen. Mind az 5-től megkérdezték, mit csinálsz? Az egyik így szólt.

köveket faragok. A másik így, dolgozom, mint egy rabszolga. A harmadik, filléreket keresek. A negyedik, dolgozom a családomért. Az ötödik azt válaszolta, mint egy ünnepélyes muzsikával a hangjában, katedrálist építünk. Nos, hogyan látjuk a munkánkat? Csak a lélekölő választó robotot látjuk benne. Vagy olyan szárazan anyagiasak vagyunk, akik csak a forintokat látjuk mammon szolgákként? Meg tudjuk-e látni mögötte a másik embert is, akiért dolgozunk, sőt, ami a legfontosabb, egyének tudjuk-e látni magunkat, mint a többi emberrel körülöttünk, a főnöktől a szolgáig, és hisszük-e, hogy akármilyen jelentéktelen részletmunkát végzünk, Isten munkatársai vagyunk, egy olyan világban, amelyik könyörög egy kis szeretetért, igazságért, békességért, becsületességért. Katedrálist építünk. Igen, Isten eljövendő országának a tégláit rakjuk, rakosgatjuk abban a tudatban, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Van értelme. Éppen ez az a pont, ahol valami újat és igazán jót vihetünk bele ebbe a világba.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a műsor folytatásában. Legyen világosság a világnak. És most ismét sikerült olyan sok témát összerakni, amely mindegyik fontos, nem csak a baptista gyülekezeteknek, és azért mondom, hogy baptista gyülekezet, mert kedves hallgatóink, most akkor önöket egy baptista lelkész szeretné megszólítani, Bódis László testvér, akit szeretettel köszöntünk. De akkor hadd mondjam el, hogy igen, amikor először voltál itt, és hallgatóinkat te is megszólítottad, akkor először a lepra misszió volt a fő témánk, és de most, illetve én azt gondolom, hogy erről is van beszámoló néhány dolog, amit érdemes tájékoztatni a hallgatóknak, de utána még már én olvastam a baptista hírekbe, hogy ott voltál rengeteg ilyen munkában, vagy rendezvényekben, és ezek mind nagyon fontosak. Akár a közgyűlés, ami most volt szombaton, de előtte volt egy olyan baptista missziós konferencia, aminek az volt a címe, hogy Élet az életért. Ez márciusban volt, de utána olvastunk, majd nem tudom, hogy tudunk-e beszélni róla, mert csak egy rövid hír, az, hogy a gyermek missziói szolgálat, ezzel is foglalkozik a baptista egyház.
1: Nagy szeretettel köszöntöm kedves szerkesztő testvéreimet, köszönöm azt, hogy lehetőség van, hogy ezúton is beszéljek a tevékenységeimről, beszéljek arról, amely Isten ügyének, Isten országának a világosságát terjeszti, hisz lebontra ez azt jelenti, hogy szűkebb közösségünk vagy egyházunk területén, de úgy gondolom, hogy igaz minden hitvalló és Krisztust hívő egyházra az, hogy sók és világosságok vagyunk ebben a világban. És az is igaz, amit Jézus Krisztus mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. És az is igaz, hogy Krisztus apostolai is munkálkodtak, küldetésben voltak, küldetésük határa az a világ szélső határa volt megjelölve, tehát van feladatunk, van munkám, szűkebb világunkban és tágabb értelemben vett világunkban, és nem utolsó sorban a szűk családi körtől, baráti körön keresztül, és mindazokon a közösségi közegeken, azon a közösségi lehetőségeken keresztül, amely akár egyházi, de lehet ez világi körben létrejött spontán, vagy éppen szervezett közösség, előadás, program, mint amiről kedves szerkesztő testvér is beszélt, hogy volt konferenciánk, vannak egyházi események, és vannak olyan dolgok, mint a gyermekmisszió, vagy hitoktatás, amely már az iskolákban történik meg.
0: Igen, és bocsánat, elfelejtettem mondani, hát és van egy olyan, amelyik egész évre szól, a generáció. Hát most ez az évi témája.
1: Igen, igen, a generációkról szól, hisz a Biblia gyakran használja ezt a szót, hogy nemzedékről nemzedékre, és mondd el fiaidnak, és fiaid fiainak is. Tehát már én is abban a korban vagyok, amikor gyermekém, gyermekének és unokáimnak is el kell mondjam, és el is mondom mindazokat az áldásokat, mint azt a kegyelmi lehetőséget, ajándékot, amit a Jóistentől kaptam, kaptunk. Nyilván, hogy többszörösen kötelez engem a szolgálat, mivel aktív lelkipásztor is voltam, most nyugdíjas vagyok, de úgy gondolom, hogy a nyugdíjas évek nem tagadhatják meg azt, amíg Jóisten erőt ad és lehetőséget, hogy ne hirdessük az ő igéjét, ne hirdessük Isten országát, és ne terjesszük a világosságot, hisz feladatunk van ebben.
0: Hát igen, mert ez a világnak a rendszere, hogy nyugdíjasok vagyunk, de Isten nekem nem ad nyugdíjt.
1: Istennek más az időszámítása is, meg a módszere is, és a küldetésünkben is más mércével mérnek a világ szemszögéből, és más mércével mér Isten és a Szentírás. Említés nyert a lepra misszió, hogy ebben már nyilatkoztam többször is ezen a helyen is, ebben a rádióban is, és ez azt jelentette, hogy valamit megtapasztaltam a lepra misszió Magyarország szervezetén keresztül. Egy nagyon idős lelkész hozta létre a lepra misszió Magyarország szervezetét, aki már jóval a nyugdíjban, a nyugdíjas éveit élte, és úgy érezte, hogy Isten ad a szívébe egy ilyen vágyat, küldetést, hogy hívja létre, szervezze meg, jobban mondva, ezt a csodálatos szolgálati lehetőséget, és ime már 52. éve, hogy működik Magyarországon folyamatosan. Először egyszerű fáslikötéssel kezdődött, aztán különböző adományok, segélyek küldésével, valamint pénzbeli adománnyal. Ma már inkább a pénzbeli adomány maradt meg, ezen keresztül tudjuk segíteni azokat az országokat, ahol még vannak leprás emberek, illetve leprás generációk, mert sajnos, hogy nem csak az áldás örökölhető, nagyon sokszor ezek a betegségek és a betegségek következménye, szociális hatásai és stigmái is megmaradnak, és hátrányos helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik ennek a generációnak az örökösei. Tehát egy idős Dobos Károly nevezetű lelkipásztor, református lelkész hozta létre, és azóta is működik, ahogy említettem, most jelenleg továbbra is már évtizedek óta Riskóné Fazekas Márta, mint igazgató, viszi ennek az ügynek a fő szerepét igazgatói minőségében. Ennek a szervezetnek voltam a kuratóriumi elnöke két mandátumon keresztül, két cikluson keresztül. Földi léptékek szerint és szervezeti szabályzatunk szerint ez most letelt, és januárban átadtam dr. Barta Andreának, aki tovább viszi ezt az elnöki szerepet, tisztséget, és a munkát is. Viszont megbíztak egy újabb feladattal, hogy a magyarországi lepra misszió mellett működik az alapítvány is, és ennek a felügyelő bizottságának a elnöki tisztségét vehettem át. Most már ezen a vonalon működik adminisztrációs jelleggel, viszont munkatársa maradtam továbbra is a lepra missziónak, a szellemi életnek, a hitéletnek a gyakorlásában, és amiben tudom, támogatom ezt a kedves missziót. Úgyhogy nem csak egy emlék marad, hanem állandó közösségi élmény lehet számomra, hogy ebben a misszióban maradhatok, maradhattam, és a korábbi munkatársak, illetve a jelenlegi munkatársakkal együtt dolgozhatunk még a világban élő leprásokért és azokért a családokért, akik hátrányos helyzetbe kerültek a betegség miatt.
0: Igen, de főleg a misszió a lényeg. Mindig ezt beszéltük meg még Riskóné Fazekas Mártával is, hogy hát nem a gyógyulás a legfontosabb, hanem a megtérés.
1: Igen.
0: Mert akik betegek, vagy akár leprások, azok mindig könnyebben térhetnek meg, mert nekik az Istenhez való odafigyelés az mindig fontosabb, mint aki nem beteg.
1: Így van, és ugye hangsúlyoznunk kell azt, amit már korábban is megbeszéltünk itt a stúdióban is, hogy kapcsolódva a nemzetközi lepramisszióhoz, amely immár már 152 éves, tehát nagyon nagy hagyománya van, és komoly munka áll a nemzetközi szervezet mögött. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ez a misszió, mint általában minden keresztény misszió, krisztocentrikus, Krisztus központú, az elsődleges, hogy Jézus Krisztus eljusson az emberek szívéhez, hogy Jézus Krisztust el tudják fogadni az emberek megváltójuknak, vezetőjüknek, üdvözítőjüknek, hisz ő végezte a megváltást, de földön jártakor konkrétan betegeket gyógyított, leprásokat gyógyított, és ezt a feladatot apostola is rábízta. Tehát krisztocentrikusság van, ő a legfontosabb, és minden más az ráadás, de az is szükséges e földi mindennapi élethez, szükséges a szociális segítségnyújtás, az egészségügyi ellátás, az iskoláztatás, az oktatás, ezek mind fokozzák ezt a célt, ennek az ügynek a menetelét, és nyilván, hogy ezekből a meggyógyult betegekből lehetnek újabb és újabb hírnökei a világosságnak.
0: Kedves hallgatóink, de akkor térjünk át az Élet az életért konferenciára. Én csak egy cikket olvastam róla, ebben az írásban is szerepel ez a mondat, hogy a résztvevőket Bódis László baptista lelkész köszöntötte.
1: Igen, élet az életért. Engem nagyon megfogott ez a fogalom, különösképpen a János evangélium a 10. részéből ragadtam ezt a gondolatkört, amiből egy egyszerű tőmondatban kifejezve azt szeretném sugallni a világnak, hogy életet csak élettel lehet fokozni, illetve létrehozni. És Jézus Krisztus magáról mondja, hogy ő az a jó pásztor, aki életét adta, vagy adja a juhokért. És nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja barátaiért. Tehát az élet életet kér. Életet előhívni csak az élet tud. És ő maga az élet, aki öröktől fogva van és lesz, és ő az, aki ennek a konferenciának is a középpontjában volt, bár a konferencia egyik fő csapás és célja arra mutatott, hogy az emberek, akik az emberiség és az emberek, akik elhajoltunk Istentől, már Édentől kezdve egész napjainkig és a bűn szülöttjei, a bűn rabságába élő emberek vagyunk, mindezek után van lehetőség arra, hogy meghalljuk az élet szavát, és az életet tudjuk szolgálni, mert Jézus Krisztus ezért jött, és azért mi is adjuk a mi életünket. Ő érette. Van olyan eset, amikor Jézus Krisztus követői életöket úgy kellett adják, hogy meg kellett halni Krisztusért. De van eset, amikor nem ezt kér Isten, hanem hogy éljünk Krisztusért. Hogy mi a könnyebb? Ez egy jó kérdés lehet. De egy biztos, hogy Jézus kéri az életünket. Nem erőszakkal akarja elkérni, elvenni, hanem ha odaajánljuk neki áldozatként önmagunkat, ő ezt nagy örömmel fogadja, és nagy áldással jutalmazza. Tehát a jó pásztor volt a középpontja ennek a konferenciának is, és az elfordult ember visszakerülhet, Isten kegyelmét élvezheti újra, és ezt földi megfogalmazás szerint nevezhetjük reintegrálásnak is, tehát integrációnak, hogy újra és újra eredeti állapotunkban kerülünk, a célnak megfelelően, amiért teremtett Isten bennünket. A földi viszonyok között is vannak bűnt elkövető emberek, és egy idő után, ha rájönnek és megtérnek és megbánják bűneiket, vissza akarnak kerülni abba az állapotba, amikor az igazság és a normalizálásnak a szintjére kerülnek. Így erre a konferenciára meghívtunk olyan embereket, akik börtönbe kerültek és megtértek a börtönbe, vagy dolgoztak azoknak az embereknek a megvilágosításáért, hogy így mondjam, és oda segítették, hogy megismerjék a Szentírást, és a Szentírás alapján megtérjenek. Tehát ilyen előadóink is voltak, mint Boros Lajos, a ma már országszerte híres börtönmissziós, úgy is mondhatnám, hogy tapasztalati szakember, de én inkább egy bizonyságtevőnek, egy evangélium hirdetőnek nevezném őt, aki saját jóvoltából, megbizonyosodásából fogadta be az evangéliumot, fogadta be Krisztust, és őt hirdeti azóta is. Sok-sok börtön év után újra teljes értékű életet él családjában, gyülekezetében, a társadalomban, környezetében, és egy szolgája, elhívott szolgája lett az Istennek. Őt elkísérte Vattai Gyula, aki a Váci Fegyház börtön egykori vezetője volt, mint még nem megtért ember. Aztán ő is eljutott a megtérésre, látva azon rabok életét, akik megtértek, átadták Krisztusnak életüket, ő maga is felfigyelt a Szentírás szavaira, megragadta a Szentírás, az ige, a szíveket, a szívét, az ő szívét is, és átadta magát, és ma már ő is nem csak, hogy tudja azt, hogy őrizni kell a rabokat, hanem őrizni kell ma már lelki értelemben a testvéreinket. És ő erről beszélt a konferencia idején, viszont voltak még előadók, akik a börtönmisszióba végeznek munkát, például Erdélyből is itt volt Bálint Ibolya, egy kedves nőtestvér, aki egy-két könyvet is írt, például Tetten ért nők, és Isten kitárt karja című könyve, ez most a legnépszerűbb és a legaktuálisabb könyve. Beszélt a romániai és az erdélyi női börtönök missziójáról. Őhozzá személyesen küldenek leveleket ezek a rabnők, és tanácsot kérnek, és tudja segíteni őket a megtérésbe, a hitéletbe, de sokszor gyakorlati női kérdéseket, problémákat is megoszthatnak vele levélben, ő válaszol rá, és így tudja segíteni a börtönben élő, törekvő vagy már megtért lányokat, nőket. Úgyhogy ez nagyon áldott és sikeres lett ez a, mondhatom, ez a konferencia. Aztán Kereskedő Emőke, egy másik börtönmissziós, önkéntes itt Magyarországon, ő is rendszeresen bejár a börtönökbe, és ő is hirdeti Isten igéjét, bizonyságot tesz, és gyakorlati kérdéseket vethetnek fel a fogvatartottak, és jó beszélgetések, lelki beszélgetések születnek ebből. Tehát ilyesmiről volt szó ezen a konferencián, természetesen, hogy nagyon jó közösségi légkör alakult ki, szociális munkások is voltak, egyik szociális intézménynek a úgymond gondozottai vagy ellátottai, valamint a benne dolgozó munkatársak kézművességgel mutatták be, hogy milyen hasznos lehet a munka a reintegrációban, a rehabilitációban és a közösség építésben is hasznos lehet a kézművesség, a kézi munka, stb.
0: Igen, és azt írják, hogy a konferencia célja az volt, hogy bemutassa a baptista közösség különböző missziós szolgálatait, valamint lehetőséget adjon a tapasztalat cserére és a közösség építésre. De akkor, most beszéltél az előadókról, na és akkor a résztvevők, hallgatók, mi lett a hatásuk?
1: Mert... A résztvevők, ugye elsősorban az előadók baptista egyházból, baptista körökből jöttek, érkeztek. Ahogy mondtam, egy állami fenntartású szociális intézmény ellátottja is ott voltak, akikhez évenként, ünnepenként bejárunk. Ott szoktunk tartani egy rövid istentiszteletet, bibliórát, imaórát, tehát nem voltak távol tőlünk ilyen értelemben ezek az emberek, de nyilván, hogy a baptista identitásunk, küldetésünk és elhívásunk az, hogy az evangélium hirdetése mellett a közösséget úgy építsük, hogy a gyakorlati, a mindennapi élet teendőit is összefogja ez a tevékenység, és munkálja a közösség erejét, mint ahogy már az előbb is szó volt róla.
0: De az indulásnál is Jézusra hívtátok föl a figyelmet, mert azt olvasom, hogy a központi üzenetét János evangéliumának szavai adták, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. János 10. fejezete,
1: 10-11-es verse. Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: akkor
1: hát
0: ez...
1: öröm volt számomra, hogy köszönhettem, mint a baptista misszió vezetője ott Eleken, és mint jelenlevő közösség, hisz jelen voltak a kétegyházi gyülekezet néhány tagja. Helybe is alakult egy picike kis közösség, bibliórákra járunk hetente, ugyancsak ebben a művelődési házban, Eleki művelődési házban, és ez számunkra azt jelenti, hogy ez nem csak egy konferencia határáig terjed ki, hanem folyamatosan szeretnénk gyakorolni, akár a kisebb közösségi körben is, de az ige jelenlétét, az ige továbbadását, akár úgy mondva apró szeletekre is, vagy apró morzsákra bontva is próbáljuk fölkínálni az érdeklődők számára egy biblióra, vagy egy beszélgetés keretében. Nyilván nyitottak vagyunk lelki gondozásra, hogyha valaki ilyen értelemben kér segítséget, segítő beszélgetést, vagy lelki gondozói beszélgetést, erre is van lehetőség. Ezért hálásak is vagyunk az ottani vezetésnek, a kis városnak a vezetője, a polgármester úr és a művelődési ház igazgatója, mindketten nagyon szívélyesek és tiszteletbe tartják, sőt segítik a mi céljainkat.
0: Akkor köszönjük szépen ezt a tájékoztatást hallgatóink számára, de akkor folytassuk még a zene után, mert most még mindig vannak nagyon aktuális témák is. Úgyhogy kedves hallgatóink, Folytatjuk zene után Bódis László testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bódis László testvérrel, és most ad tájékoztatást egy nem régen, vagyis április 25-én Sziget-Szentmiklóson, most vidéken létrejött évenkénti közgyűlésről, a Baptista Egyház közgyűléséről, ami mondom 25-én szombaton volt Sziget-Szentmiklóson. Ott volt természetesen Bódis László testvér is, ezért egy olyan közgyűlésről, amiben az egész baptista közösség részt vesz szinte, ugye? Akkor erről illik beszámolni hallgatóinknak, hogy milyen volt a hangulat. A világban most a hangulat nem olyan jó.
1: Most nem olyan jó. Nem? Mit is jelent a közgyűlés a baptista berkeken belül? Ugye a baptista, nem én vagyok a hivatott, hogy ennek a lényegét kifejtsem és elmondjam részleteiben, de a közgyűlés az minden évben megtartott beszámoló és választói közgyűlés, és erre most került sor, április 25-én Sziget-Szentmiklóson, amelyre elvileg minden baptista hívő hivatalos, de hát fizikailag képtelenség, hogy befogadja a terem egész baptista közösséget, de minden gyülekezet, minden kisebb közösség vagy intézmény képviselőket küld, akik pedig önkéntesen mennek, jelennek meg, ők pedig vendégként vagy szemlélőként lehetnek jelen, tehát követhetik az eseményeket. Nyilván, hogy minden bizonyos taglétszám után van egy képviselő, aki hivatalosan tanácskozási és szavazati joggal vesz részt ezen a gyűlésen.
0: Egyszer én is részt vettem, hogy a zenekarnak segítsek egyik játékban, és mondom, érdekes engem, pedig én nem baptista vagyok, de elhívtak, és ezért én végig tudtam nézni ezt a konferenciát, az akkori konferenciát, az még régen volt nagyon.
1: Mindig,
0: jó.
1: Mindig van.
0: Mert
1: olyan.
0: Mondtad, hogy bárki elmehet a baptistáktól is, mondom, hát nem csak baptisták, hanem
1: Természetesen olyan technikai személyzet, vagy olyan valamilyen feladattal megbízott, meghívottja ennek a közgyűlésnek, akik valamiben közreműködtek a baptista egyház az évi munkájában. Hát nyilván, hogy ez volt, van. Hát ők mindig speciális meghívást kapnak, hát ugye ez...
0: Igen, de bocsánat, ez most nemrég olvastam, hogy lesz egy zsinat az evangélikus egyházban, és ott is azt írták, hogy ez egy nyitott, de mégis, ha akarják, akkor elrendezhetik, hogy zárt ülés legyen. De itt a baptistáknál nyitott vagy zárt lehet, vagy itt is lehet ilyen is, olyan is? Attól függ, hogy miről van szó.
1: Erről én nem tudnék mostan nyilatkozni konkrétan. Tehát ha meghívnak nem baptista szemét, akkor azt valamilyen okkal, vagy valamilyen céllal hívják meg. Hát mint ahogy te is voltál, vagy hozok egy példát, például ha egy szociális munkába részt vesz a baptista intézményen belül egy nem baptista, hát nyilván, hogyha neki olyan feladata van, amiről ő tud és nyilatkozhat, vagy őtet érdekli az a feladat, akkor nyilván, hogy erre meghívják. Tehát ez hát azért annyira nem nyitott, hogy plakátokon hirdessük, tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy ima nap, vagy egy koncert, annyira azért nem nyitott, azt nem mondhatnám. Ez inkább a speciálisan meghívott vendégekre vonatkozik. Azért mondtam, így hangsúlyoztam, hogy a baptista, minden gyülekezet, vagy minden az egész baptista közösség, illetve vendégek és olyan személyek, akik valamilyen tevékenységet folytattak az év során. Hát itt most az intézmények a legmondhatom kiemelhetőek, például a az iskolákba egy nem baptista igazgató vagy tanár is megvan hívva természetesen, egy baptista intézményt szolgál. De úgy az utcáról nem hívnak meg azért senkit úgy. Tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy zenei koncert, vagy valami ilyesmi. Tehát nem.
0: Hát meg hely sincs annyira.
1: Hát azért mondtam, hogy a fizikai meghívott az egész baptista közösség, csak fizikai kivitelezhetetlen. Ezért azok a személyek, akiknek fontos ott lenni, akik szavazati joggal vannak, vagy tanácskozási joggal, azok nyilván, hogy az ki van számolva a terem. Igen. Olyan terembe szokták megszervezni, ahol befér annyi ember.
0: Meg hogy Sziget-Szent Miklósi gyülekezet is mekkora nagy vagy rövid,
1: nagy,
0: kicsi.
1: Nagy.
0: Akkor azért vitték most oda, hogy egy
1: igen, nagy. Igen, hát általában nagyobb imaházakban. Nagyobb imaházakban szokták megtartani, így van.
0: Én itt voltam a...
1: Volt már a Naputcában és igen. A Veselényében is.
0: Én a Naputcában voltam annak idején.
1: Újpesten, igen. Általában ez a három a fő. Hát mondhatom, hogy ez a közgyűlés is abban nagyon sikeres volt, hogy a hangulat jó volt, békés volt. Ezt annak is köszönhetjük, hogy a közgyűlésre való felkészülés egy közgyűlési írott anyagot bocsájt ki a küldöttek, illetve a jelenlevők számára egy egész könyvecske, amelyben az egész évi beszámoló, statisztika bele van foglalva, és az anyagot át lehet tanulmányozni már jóval a közgyűlés előtt, és a közgyűlésen csak kiegészítő hozzászólások, illetve a leírt anyaghoz a szerző is hozzáteheti, ha úgy érzi, hogy valami kimaradt, szóbeli kiegészítéssel. Tehát ezért lehet megvalósítani azt, hogy szinte egy nap alatt ez az egész munkafolyamat lezajlik. És a vitára is, úgymond, ha adódnának viták, előre van lehetőség, hogy jelezze valaki, ha valamivel nem ért egyet, vagy hogyha kiegészíteni akar valamit, vagy kérdése lenne. Tehát ezt meg tudja oldani írásban, vagy telefonos kérdések alapján, annak címezve, aki írta annak a területnek, annak a szakterületnek a beszámolóját, vagy tervezetét, akkor ilyen módon már jó előre meg lehet vitatni, beszélni, és ott már csak tényleg a leszűrt, úgy mondhatnám, igazságok kerülnek felszínre, és ez könnyíti a légkör, jó légkör kialakulását is, mert az esetleges félreértések azok már előtte megoldódnak. Nyilván, hogy mindenkinek joga van szavazni, akik küldöttek, igennel, nemmel vagy tartózkodással, aki nyilván, hogy annak alapján válik hivatalossá a közgyűlésen történt beszámoló, vagy költség, tervezett bármi, annak alapján válik hivatalossá, hogy a közgyűlés állást foglal. Hát általában azért, mivel sok a műhely munka előtte, szinte, mikor oda kerül a sor, az már csak a úgymond az ibetűre a pontot ráteszik. Jó volt a légkör, mert ugye hát nem csak száraz adatok vannak ilyenkor, hanem igei alátámasztások is, és minden szakterület hoz egy rövid lelki üzenetet is az ő beszámolójában, vagy az ő indoklásában, és mondhatom, hogy ötvöződik a lelki és a fizikai, illetve olyan adatoknak a feltárása, amelyek ebbe a munkába be vannak építve. A közgyűlés követően a legutóbbi években már van egy kimondottan lelki műhely, amikor inkább fókuszba az imádkozás, az imádság, egy-egy igei kérdés, téma kerül terítékre, amely már nem hordozza magába az előtte lezajlott gazdasági, pénzügyi, stb. Kérdéseit, hanem kimondottan a közösség lelki fejlődésére fókuszál, megállapítva az esetleges hiányosságokat, akadályokat, kihívásokat, de kimondottan ez már igei vonalon kerül terítékre.
0: Akkor ezt is köszönjük szépen, és akkor még beszéljél erről a gyermekmissziós szolgálatról, mert ez mostanában többször megjelent az írásaikban, illetve hát nem csak ez a név, hanem több más olyan pályázatot írt ki most a Baptista Egyház, ami mind azt jelenti, hogy támogatni szeretné a különféle missziós munkákat, de ez most így szól, hogy gyermekmisszió szolgálat. Ez egy rendezvény, vagy egy szervezet? Ez egy szervezet a Baptista Egyházban. Pályázatot
1: hirdet. Hát inkább egy programnak nevezném, ami éves programot jelent.
0: De azt írja, hogy a gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-tól 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására.
1: Hát azért mondom, hogy ezek programok, amelynek ez a célja, hogy különös módon, de hát nyilván a nagyobb korosztályt is érinti ez, de különösképpen a 6-tól 14 éves korosztályú gyermekekre irányul, ami hát, mint ahogy olvasható is, pályázatokban fejezhető ki, és a pályázók ugye azt a pénzt, amit majd erre a célra megkapnak, ehhez programot kell társítsanak, akár a gyülekezeti oktatáson belül, később ugye a táborokon, a nyári táborokon keresztül valósulnak ezek meg. Tehát mindenképpen a baptista egyháznak, vagy mondhatom úgy már maga a baptista mozgalom elejétől kezdve mindig fókuszba tartotta a gyermekek nevelését, oktatását, a szentírásra, az örök életre való nevelést, ezt mindig céltudatosan, célirányosan végezte. És hát ennek a törekvésnek az egyik formájával találkozunk ebben a hirdetményben is, de különös módon van speciális hitoktatói szolgálat is, van gyülekezeti hitoktatás, vagy vasárnapi iskolai, vagy vasárnapi bibliaköri, gyermekbibliaköri oktatás is van. Inkább a hitoktatásra annyit mondhatok, hogy én magam is részt veszek. Más években is, korábban is már részt vettem a iskolai hitoktatásban, és ehhez oly módon hozzá is járul az egyház, hogy bizonyos anyagi támogatást is nyújt a hitoktatóknak, vagy lelkészeknek, akik ezt a plusz feladatot elvállalják, de van önkéntes alapon végzett gyermekmisszió is, tehát több rétű és több síkon, fokon. A baptista egyházi iskolában, valamint világiskolában történő hitoktatás, az egy másik formája, a gyülekezet kebelén belül az egy másik forma, és a hitoktatás az iskolákban az tantárgyszerűen működik, ugye választható tantárgy az etika és a biblia ismeret, vagy hitoktatás. Az állami iskolában választható, az egyházi iskolákban kötelező a hitoktatás. Tehát előírja a jogszabály az, hogy az iskolákban működtetni kell hitoktatást, amelyek egyházi fenntartásúak. Azt nem határozza meg a törvény, hogy melyik hitoktatás legyen, még felekezetnek a hitoktatása, de mindenképpen kell legyen keresztény hitoktatás és keresztény etika tanítás.
0: De ez a téma, amelyik én ismereteim szerint minden évben megjelennek, és most mégis az éves témával, a generációval nagyon összefügg, nem? Hát ez nagyon fontos. Azt jelenti, hogy igen, igen, mi idősek vagyunk, mégiscsak foglalkozzunk a gyerekekkel is, és hogy kérjük, hogy ők is foglalkozzanak az idősekkel.
1: Mindenképpen ez a téma fokozódik egyre jobban. Egyik oldalon motiválja az, hogy közösségünk is eléggé előregedőben van, és hát nyilván szükség van a fiatal generációra, de oly módon is, hogy egyszerűen mindig és mindenkorban, ahogy már említettem az elején is, a gyermeknevelés, a gyermekoktatás és a Biblia igazságára való megtanítás, vagy Biblia ismeretnek az átadása, az mindig is, akár szervezet, vagy kevésbé szervezet formában, de mindig ott volt a célkitűzések között. Hát ez az év most ilyen értelemben hangsúlyosabbá teszi, és én ennek csak örülni tudok, akár már nyugdíjas lelkészként, akár hitoktatóként, vagy akár nagyszülőként is nagyon hálás vagyok. Sőt, megadatott az a csodálatos kegyelem, hogy egyik unokámat is oktathatom az iskolában a hittanórán. És ő is boldog, és én is örömmel teszem, hogy saját unokámat ott is taníthatom az Isten igazságára, a Szentírás igazságára.
0: Igen, és ezek a rendezvények most, amiket sorra elmondtál kedves hallgatóinknak, ezek is mind arra irányítják a figyelmünket, hogy hát igen, de ha én vagyok egy hívő, de aztán van egy gyülekezetem, de az nem elég. Igaz? Mert hogyha van egy egyház, akkor az az egész országban létezik, ezért mindig oda kell figyelnünk egymásra, hogy hogy működjön, hogy a különböző gyülekezetek ne teljesen másképp működjenek az országban. De most a gyerekekről is, hogy ilyen témákat, hogyha közzé tesznek az egész országba, akkor ezzel most mindenki próbál foglalkozni. Nem csak a saját magával és a saját gyülekezetével.
1: Hát mi, mint baptista közösség, egyház, törekszünk arra, hogy két fontos dolgot érvényesítsünk. Az egyik a gyülekezeti autonómia, a másik meg a szövetségi rendszeren belül az egységre való törekvés. Tehát ezt nem olyan könnyű sokszor megteremteni, létrehozni, de ez nagyon üdvös dolog, hogyha több gyülekezet, vagy az egész ország gyülekezetei rendelkeznek egy önállósággal, de önkéntesen bekapcsolódnak, harmonizálnak közösséggel, a nagy közösséggel, és ehhez pedig fontos szerepe van magának azoknak az intézkedéseknek, mint például mondhatnánk ezt a közgyűlésre, vagy fórumok, vagy lelkész konferenciák, különböző összejövetelek, amelyek regionálisak, kerületi szinten, vagy akár országos szinten. Ide sorolnám például a férfiak lehetőségét, hogy találkozhatnak egy férfi konferencián, vagy lelkészek a lelkész konferencián, diakónusok találkozhatnak, és presbiterek egy másik fórumon, vagy éppen a nők a nőszövetségnek a keretein belül oszthatják meg tapasztalataikat, és meríthetnek egy egyetemes, de biblikus irányelvet. Az Úr Jézus ugye elküldte tanítványait, elküldött minket is szerte világba, és azt is ígérte, hogy nem hagy örökké ebben a világban, hanem majd eljön értünk, és az ő országába akar majd látni minden benne hívő, benne bízó embert. És tulajdonképpen ennek az üzenetnek a világossága az, amelyet terjesztenünk kell, hogy minden ember megértse, hogy van egy ettől sokkal nemesebb és sokkal áldottabb élet, amikor már Jézus Krisztus uralkodik teljes hatalommal és erővel, és ebbe az országba kívánunk mindenkit meghívni.
0: Úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Hajnali recept. Minden reggel elkészítendő. 2 deci türelem, 1 csésze jóság, 4 kanál jó akarat, 1 csipet reménység, 1 adag hit. Tégy hozzá 2 maroknyi toleranciát, 1 adag bölcsességet, 1 szál szimpátiát, 1 maroknyi alázatosságot, 1 adag jó kedvet. Hintsd meg jó indulattal, hagyd összeírni, és lesz 1 jó napod.

A szeretet himnusza. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A prófétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik, tudásuk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három. De köztük a legnagyobb, a szeretet. A kötelesség szeretet nélkül kedvetlenséget támaszt. A felelősség szeretet nélkül kíméletlenséggé fajul. Az igazságosság szeretet nélkül nem más, mint keménység. A nevelés szeretet nélkül ellenkezést vált ki. A bölcsesség szeretet nélkül ravasságot szül. A kedvesség szeretet nélkül képmutatás. A rend szeretet nélkül aprólékosság. A tapasztalat szeretet nélkül önteltség. A hatalom szeretet nélkül kevéséget szül. A birtoklás szeretet nélkül fukarsággá válik. A hit szeretet nélkül az elkerülhetetlen végzet hiedelményének szintjére süllyed. Az élet szeretet nélkül teljesen értelmetlen.